gyere, már elmondani emről, tavaly időszakot lejteni bár. Everybody, like, share, and subscribe, God, you know.